valóságom. Ím szól az ének, ti néztek, én nézlek, szemünk pillás függönye fent, hol a színpad, kinte vagy bent? Urak asszonságom, keserves és boldog, nevezetes dolgok, a világ kint hattal tele, de nem abba halunk bele, urak asszonságom. Nézzük egymást, nézzük regényket, regéljük. Ki tudhatja, honnan hozzuk, hallgatjuk és csodálkozunk, urak asszonságom. Zene szól a láng ég, kezdődjön a játék, szemem pillás függönye fent, tapsoljatok majd, ha lement, urak asszonságok. Régi vár, régi már az mese, ki róla járt, tik, és hallgassák.